0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A közel-keleti háború elhúzódása tovább súlyosbíthatja az energiaválságot a közelgő fűtési idényben, és Szerbiára is terheket róhat. Az üzemanyag árak már hónapok óta emelkednek. Az ELETES szempontjából kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítsa a NISZ működési engedélyét. Gáz szempontjából a jelenlegi kilátások szerint nyugodtabbak lehetünk, ugyanis az orosz szerződést meghosszabbították az azerbajdzsáni szállításokkal, valamint az udvarnoki és a magyarországi tárolói készletekkel együtt ez viszonylag gondtalan telet biztosított Szerbiában. Október 12-től hétfőtől a polgárok 10 féle kérelmet személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül is benyújthatnak a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain, közölte a Köztársasági Geodéziai Intézet. Az új lehetőségek többek között a személyes adatok módosítására, a nyilvántartási hibák kijavítására és egyes ingatlanjogi bejegyzések módosítására vonatkozik. Több mint 21%-kal több új járművet helyeztek forgalomba Szerbiában az év első 9 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Januártól szeptember végéig összesen 33.448 új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet regisztráltak, 5.549-tel többet, mint tavaly az év első 9 hónapjában. Október 15-én kezdődik a fűtési idény Szerbiában. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint továbbra

Az indíték egyelőre ismeretlen. 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait 12,6 kilométeres mélységben, közölte az Amerikai Földtani Intézet. Épületek rongálódtak meg, 9 országra adta ki szökőáriadót. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. Gyuri László megnyerte a spanyolországi Villanában rendezett Challenger tenisztornát, miután a döntőben két játszmában 6-4-6-4-re legyőzte az észt ellenfelét. 4-1-re legyőzte a Bor 1919 együttesét a TSC a szerb labdarúgó másodosztály 13. fordulójában. A találkozót Zajcsárban rendezték meg. Változóan felhős, időnként napos idő várható ma Vajdaságban. A reggeli órákban helyenként 6 fokig hűlhetett a levegő, napközben pedig 15 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, de a tartomány egyes részein időnként megerősödhet. Csapadék elsősorban Szerbia keleti és délkeleti területein fordulhat elő, a délutáni és esti órákban. A következő napokban is marad a változékony hűvös őszi idő. A felhős időszakokat gyakran szakíthatja meg napsütés, helyenként pedig hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Reklámok következnek. Adai Rádió. Hírek minden órában.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: a szárnya.
1: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

mai slágerek maximumon. Adai Rádió. A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska ADA. Foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A közel-keleti háború elhúzódása tovább súlyosbíthatja az energiaválságot a közelgő fűtési idényben, és Szerbiára is terheket róhat. Az üzemanyag árak már hónapok óta emelkednek. Az ELTS szempontjából kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítsa a NISZ működési engedélyét. Gáz szempontjából a jelenlegi kilátások szerint nyugodtabbak lehetünk, ugyanis az orosz szerződést meghosszabbították az azerbajdzsáni szállításokkal, valamint az udvarnoki és a magyarországi tárolói készletekkel együtt ez viszonylag gondtalan telet biztosított Szerbiában. Október 12-től hétfőtől a polgárok 10 féle kérelmet személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül is benyújthatnak a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain, közölte a Köztársasági Geodéziai Intézet. Az új lehetőségek többek között a személyes adatok módosítására, a nyilvántartási hibák kijavítására és egyes ingatlanjogi bejegyzések módosítására vonatkozik. Több mint 21%-kal több új járművet helyeztek forgalomba Szerbiában az év első 9 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Januártól szeptember végéig összesen 33.448 új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet regisztráltak, 5.549-tel többet, mint tavaly az év első 9 hónapjában. Október 15-én kezdődik a fűtési idény Szerbiában. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint továbbra is a földgázzal és a tűzifával történő fűtés a legolcsóbb, míg a közvetlen elektromos fűtés kerül a legtöbbe. A különbség egyetlen fűtési idény alatt akár 190 ezer dinár is lehet. 9 ember köztük 2 gyermek vesztette életét egy tömeglövöldözésben az amerikai Pennsylvániában. Közölték a helyi hatóságok. A támadással gyanúsított férfi szintén meghalt, miután a rendőrök tájékoztatása szerint végzett magával. A nyomozók még vizsgálják a tragédiához vezető körülményeket, az indíték egyelőre ismeretlen.

50. futama volt az elit kategóriában. Gyuri László megnyerte a spanyolországi Villanában rendezett Challenger tenisztornát, miután a döntőben két játszmában 6-4-6-4-re legyőzte az észt ellenfelét. 4-1-re legyőzte a Bor 1919 együttesét a TSC a szerb labdarúgó másodosztály 13. fordulójában. A találkozót Zajcsárban rendezték meg. Változóan felhős, időnként napos idő várható ma Vajdaságban. A reggeli órákban helyenként 6 fokig hűlhetett a levegő, napközben pedig 15 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, de a tartomány egyes részein időnként megerősödhet. Csapadék elsősorban Szerbia keleti és délkeleti területein fordulhat elő, a délutáni és esti órákban. A következő napokban is marad a változékony hűvös őszi idő, a felhős időszakokat gyakran szakíthatja meg napsütés, helyenként pedig hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

0: Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspárt támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!
1: 107,7 Adai Rádió.

Ambaszádorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádorbet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A közel-keleti háború elhúzódása tovább súlyosbíthatja az energiaválságot a közelgő fűtési idényben, és Szerbiára is terheket róhat. Az üzemanyag árak már hónapok óta emelkednek. Az ELETE szempontjából kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítsa a NISZ működési engedélyét. Gáz szempontjából a jelenlegi kilátások szerint nyugodtabbak lehetünk, ugyanis az orosz szerződést meghosszabbították az azerbajdzsáni szállításokkal, valamint az udvarnoki és a magyarországi tárolói készletekkel együtt ez viszonylag gondtalan telet biztosított Szerbiában. Október 12-től hétfőtől a polgárok 10 féle kérelmet személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül is benyújthatnak a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain, közölte a Köztársasági Geodéziai Intézet. Az új lehetőségek többek között a személyes adatok módosítására, a nyilvántartási hibák kijavítására és egyes ingatlanjogi bejegyzések módosítására vonatkozik. Több mint 21%-kal több új járművet helyeztek forgalomba Szerbiában az év első 9 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Januártól szeptember végéig összesen 33.448 új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet regisztráltak, 5.549-tel többet, mint tavaly az év első 9 hónapjában. Október 15-én kezdődik a fűtési idény Szerbiában. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint továbbra is a földgázzal és a tűzifával történő fűtés a legolcsóbb, míg a közvetlen elektromos fűtés kerül a legtöbbe. A különbség egyetlen fűtési idény alatt akár 190 ezer dinár is lehet. 9 ember köztük 2 gyermek vesztette életét egy tömeglövöldözésben az amerikai Pennsylvániában. Közölték a helyi hatóságok. A támadással gyanúsított férfi szintén meghalt, miután a rendőrök tájékoztatása szerint végzett magával. A nyomozók még vizsgálják a tragédiához vezető körülményeket, az indíték egyelőre ismeretlen. 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait 12,6 kilométeres mélységben, közölte az amerikai Földtani Intézet. Épületek rongálódtak meg, 9 országra adta ki szökőáriadót. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. Gyuri László megnyerte a spanyolországi Villanában rendezett Challenger tenisztornát, miután a döntőben két játszmában 6-4-6-4-re legyőzte az észt ellenfelét.

gyenge vagy mérsékelt lesz, de a tartomány egyes részein időnként megerősödhet. Csapadék elsősorban Szerbia keleti és délkeleti területein fordulhat elő, a délutáni és esti órákban. A következő napokban is marad a változékony hűvös őszi idő. A felhős időszakokat gyakran szakíthatja meg napsütés, helyenként pedig hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A közel-keleti háború elhúzódása tovább súlyosbíthatja az energiaválságot a közelgő fűtési idényben, és Szerbiára is terheket róhat. Az üzemanyag árak már hónapok óta emelkednek. Az ELTS szempontjából kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítsa a NISZ működési engedélyét. Gáz szempontjából a jelenlegi kilátások szerint nyugodtabbak lehetünk, ugyanis az orosz szerződést meghosszabbították az azerbajdzsáni szállításokkal, valamint az udvarnoki és a magyarországi tárolói készletekkel együtt ez viszonylag gondtalan telet biztosított Szerbiában. Október 12-től hétfőtől a polgárok 10 féle kérelmet személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül is benyújthatnak a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain, közölte a Köztársasági Geodéziai Intézet. Az új lehetőségek többek között a személyes adatok módosítására, a nyilvántartási hibák kijavítására és egyes ingatlanjogi bejegyzések módosítására vonatkozik. Több mint 21%-kal több új járművet helyeztek forgalomba Szerbiában az év első 9 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Januártól szeptember végéig összesen 33.448 új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet regisztráltak, 5.549-tel többet, mint tavaly az év első 9 hónapjában. Október 15-én kezdődik a fűtési idény Szerbiában. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint továbbra is a földgázzal és a tűzifával történő fűtés a legolcsóbb, míg a közvetlen elektromos fűtés kerül a legtöbbe. A különbség egyetlen fűtési idény alatt akár 190 ezer dinár is lehet. 9 ember köztük 2 gyermek vesztette életét egy tömeglövöldözésben az amerikai Pennsylvániában. Közölték a helyi hatóságok. A támadással gyanúsított férfi szintén meghalt, miután a rendőrök tájékoztatása szerint végzett magával. A nyomozók még vizsgálják a tragédiához vezető körülményeket, az indíték egyelőre ismeretlen. 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait 12,6 kilométeres mélységben, közölte az amerikai Földtani Intézet. Épületek rongálódtak meg, 9 országra adta ki szökőáriadót. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. Gyuri László megnyerte a spanyolországi Villanában rendezett Challenger tenisztornát, miután a döntőben 2 játszmában 6-4-6-4-re legyőzte az észt ellenfelét. 4-1-re legyőzte a Bor 1919 együttesét a TSC, a szerb labdarúgó másodosztály 13. fordulójában. A találkozót Zajcsárban rendezték meg. Változóan felhős, időnként napos idő várható ma Vajdaságban. A reggeli órákban helyenként 6 fokig kühülhetett a levegő, napközben pedig 15 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, de a tartomány egyes részein időnként megerősödhet.

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspárt támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: Ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető, szóval
0: a legjobb zenék.

Míg ébre, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A közel-keleti háború elhúzódása tovább súlyosbíthatja az energiaválságot a közelgő fűtési idényben, és Szerbiára is terheket róhat. Az üzemanyag árak már hónapok óta emelkednek. Az ELETES szempontjából kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítsa a NISZ működési engedélyét. Gáz szempontjából a jelenlegi kilátások szerint nyugodtabbak lehetünk, ugyanis az orosz szerződést meghosszabbították az azerbajdzsáni szállításokkal, valamint az udvarnoki és a magyarországi tárolói készletekkel együtt ez viszonylag gondtalan telet biztosított Szerbiában. Október 12-től hétfőtől a polgárok 10 kérelmet személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül is benyújthatnak a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain, közölte a Köztársasági Geodéziai Intézet. Az új lehetőségek többek között a személyes adatok módosítására, a nyilvántartási hibák kijavítására és egyes ingatlanjogi bejegyzések módosítására vonatkozik. Több mint 21%-kal több új járművet helyeztek forgalomba Szerbiában az év első 9 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Januártól szeptember végéig összesen 33.448 új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet regisztráltak, 5.549-tel többet, mint tavaly az év első 9 hónapjában. Október 15-én kezdődik a fűtési idény Szerbiában. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint továbbra is a földgázzal és a tűzifával történő fűtés a legolcsóbb, míg a közvetlen elektromos fűtés kerül a legtöbbe. A különbség egyetlen fűtési idény alatt akár 190 ezer dinár is lehet. 9 ember köztük 2 gyermek vesztette életét egy tömeglövöldözésben az amerikai Pennsylvániában. Közölték a helyi hatóságok. A támadással gyanúsított férfi szintén meghalt, miután a rendőrök tájékoztatása szerint végzett magával. A nyomozók még vizsgálják a tragédiához vezető körülményeket, az indíték egyelőre ismeretlen. 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait 12,6 kilométeres mélységben, közölte az amerikai Földtani Intézet. Épületek rongálódtak meg, 9 országra adtak ki szökőáriadót. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. Gyuri László megnyerte a spanyolországi Villanában rendezett Challenger tenisztornát, miután a döntőben 2 játszmában 6-4-6-4-re legyőzte az észt ellenfelét. 4-1-re legyőzte a Bor 1919 együttesét a TSC, a szerb labdarúgó másodosztály 13. fordulójában. A találkozót Zajcsárban rendezték meg. Változóan felhős, időnként napos idő várható ma Vajdaságban. A reggeli órákban helyenként 6 fokig kühülhetett a levegő, napközben pedig 15 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, de a tartomány egyes részein időnként megerősödhet. Csapadék elsősorban Szerbia keleti és délkeleti területein fordulhat elő, a délutáni és esti órákban. A következő napokban is marad a változékony hűvös őszi idő, a felhős időszakokat gyakran szakíthatja meg napsütés, helyenként pedig hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska Ada. Foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. 107,7 Adai Rádió. Ambaszádor Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádor Bet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A közel-keleti háború elhúzódása tovább súlyosbíthatja az energiaválságot a közelgő fűtési idényben, és Szerbiára is terheket róhat. Az üzemanyag árak már hónapok óta emelkednek. Az ellátás szempontjából kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítsa a NISZ működési engedélyét. Gáz szempontjából a jelenlegi kilátások szerint nyugodtabbak lehetünk, ugyanis az orosz szerződést meghosszabbították az azerbajdzsáni szállításokkal, valamint az udvarnoki és a magyarországi tárolói készletekkel együtt ez viszonylag gondtalan telet biztosított Szerbiában. Október 12-től hétfőtől a polgárok 10 kérelmet személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül is benyújthatnak a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain, közölte a Köztársasági Geodéziai Intézet. Az új lehetőségek többek között a személyes adatok módosítására, a nyilvántartási hibák kijavítására és egyes ingatlanjogi bejegyzések módosítására vonatkozik. Több mint 21%-kal több új járművet helyeztek forgalomba Szerbiában az év első 9 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Januártól szeptember végéig összesen 33.448 új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet regisztráltak, 5.549-tel többet, mint tavaly az év első 9 hónapjában. Október 15-én kezdődik a fűtési idény Szerbiában. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint továbbra is a földgázzal és a tűzifával történő fűtés a legolcsóbb, míg a közvetlen elektromos fűtés kerül a legtöbbe. A különbség egyetlen fűtési idény alatt akár 190 ezer dinár is lehet. 9 ember köztük 2 gyermek vesztette életét egy tömeglövöldözésben az amerikai Pennsylvániában. Közölték a helyi hatóságok. A támadással gyanúsított férfi szintén meghalt, miután a rendőrök tájékoztatása szerint végzett magával. A nyomozók még vizsgálják a tragédiához vezető körülményeket, az indíték egyelőre ismeretlen. 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait 12,6 kilométeres mélységben, közölte az amerikai Földtani Intézet. Épületek rongálódtak meg, 9 országra adta ki szökőáriadót. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. Gyuri László megnyerte a spanyolországi Villanában rendezett Challenger tenisztornát, miután a döntőben 2 játszmában 6-4-6-4-re legyőzte az észt ellenfelét. 4-1-re legyőzte a Bor 1919 együttesét a TSC, a szerb labdarúgó másodosztály 13. fordulójában. A találkozót Zajcsárban rendezték meg. Változóan felhős, időnként napos idő várható ma Vajdaságban. A reggeli órákban helyenként 6 fokig kühülhetett a levegő, napközben pedig 15 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, de a tartomány egyes részein időnként megerősödhet. Csapadék elsősorban Szerbia keleti és délkeleti területein fordulhat elő, a délutáni és esti órákban. A következő napokban is marad a változékony hűvös őszi idő, a felhős időszakokat gyakran szakíthatja meg napsütés, helyenként pedig hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5:40, Völgypart buszmegálló 5:50, Balkai sor kultúrotthon 6:10, Ada buszállomás 6:30, Mohol megálló központ 6:40, Ada buszállomás 6:50, Balkai sor kultúrotthon 7:05, Ada buszállomás 7:20, Balkai sor kultúrotthon 7:35, Törekfalu központ 7:50, Törekfalu központ 11:45, Völgypart buszmegálló 12:00, Törekfalu központ 12:15, Ada buszállomás 13:00, Mohol megálló központ 13:15, Ada buszállomás 13:30, Balkai sori kultúrotthon 13:45, Völgypart buszmegálló 14:00, Törekfalu központ 14:15, Törekfalu központ 18:30, Völgypart buszmegálló 18:45, Törekfalu központ 19:00.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Tonga bőr alatt a sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem, ami

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspár támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A közel-keleti háború elhúzódása tovább súlyosbíthatja az energiaválságot a közelgő fűtési idényben, és Szerbiára is terheket róhat. Az üzemanyag árak már hónapok óta emelkednek. Az ellátás szempontjából kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítsa a NISZ működési engedélyét. Gáz szempontjából a jelenlegi kilátások szerint nyugodtabbak lehetünk, ugyanis az orosz szerződést meghosszabbították az azerbajdzsáni szállításokkal, valamint az udvarnoki és a magyarországi tárolói készletekkel együtt ez viszonylag gondtalan telet biztosított Szerbiában. Október 12-től hétfőtől a polgárok 10 féle kérelmet személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül is benyújthatnak a katasztári hivatalok ügyfélszolgálatain, közölte a Köztársasági Geodéziai Intézet. Az új lehetőségek többek között a személyes adatok módosítására, a nyilvántartási hibák kijavítására és egyes ingatlanjogi bejegyzések módosítására vonatkozik. Több mint 21%-kal több új járművet helyeztek forgalomba Szerbiában az év első 9 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Januártól szeptember végéig összesen 33.448 új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet regisztráltak, 5.549-tel többet, mint tavaly az év első 9 hónapjában. Október 15-én kezdődik a fűtési idény Szerbiában. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint továbbra is a földgázzal és a tűzifával történő fűtés a legolcsóbb, míg a közvetlen elektromos fűtés kerül a legtöbbe. A különbség egyetlen fűtési idény alatt akár 190 ezer dinár is lehet. 9 ember köztük 2 gyermek vesztette életét egy tömeglövöldözésben az amerikai Pennsylvániában. Közölték a helyi hatóságok. A támadással gyanúsított férfi szintén meghalt, miután a rendőrök tájékoztatása szerint végzett magával. A nyomozók még vizsgálják a tragédiához vezető körülményeket, az indíték egyelőre ismeretlen. 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait 12,6 kilométeres mélységben, közölte az amerikai Földtani Intézet. Épületek rongálódtak meg, 9 országra adta ki szökőáriadót. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzőben nyerte a vasárnapi Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. Gyuri László megnyerte a spanyolországi Villanában rendezett Challenger tenisztornát, miután a döntőben 2 játszmában 6-4-6-4-re legyőzte az észt ellenfelét. 4-1-re legyőzte a Bor 1919 együttesét a TSC a szerb labdarúgó másodosztály 13. fordulójában. A találkozót Zajcsárban rendezték meg. Változóan felhős, időnként napos idő várható ma Vajdaságban. A reggeli órákban helyenként 6 fokig hűlhetett a levegő, napközben pedig 15 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, de a tartomány egyes részein időnként megerősödhet. Csapadék elsősorban Szerbia keleti és délkeleti területein fordulhat elő a délutáni és esti órákban. A következő napokban is marad a változékony hűvös őszi idő. A felhős időszakokat gyakran szakíthatja meg napsütés, helyenként pedig hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A közel-keleti háború elhúzódása tovább súlyosbíthatja az energiaválságot a közelgő fűtési idényben, és Szerbiára is terheket róhat. Az üzemanyag árak már hónapok óta emelkednek. Az ELETES szempontjából kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítsa a NISZ működési engedélyét. Gáz szempontjából a jelenlegi kilátások szerint nyugodtabbak lehetünk, ugyanis az orosz szerződést meghosszabbították az azerbajdzsáni szállításokkal, valamint az udvarnoki és a magyarországi tárolói készletekkel együtt ez viszonylag gondtalan telet biztosított Szerbiában. Október 12-től hétfőtől a polgárok 10 féle kérelmet személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül is benyújthatnak a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain, közölte a Köztársasági Geodéziai Intézet. Az új lehetőségek többek között a személyes adatok módosítására, a nyilvántartási hibák kijavítására és egyes ingatlanjogi bejegyzések módosítására vonatkozik. Több mint 21%-kal több új járművet helyeztek forgalomba Szerbiában az év első 9 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Januártól szeptember végéig összesen 33.448 új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet regisztráltak, 5.549-tel többet, mint tavaly az év első 9 hónapjában. Október 15-én kezdődik a fűtési idény Szerbiában. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint továbbra is a földgázzal és a tűzifával történő fűtés a legolcsóbb, míg a közvetlen elektromos fűtés kerül a legtöbbe. A különbség egyetlen fűtési idény alatt akár 190 ezer dinár is lehet. 9 ember köztük 2 gyermek vesztette életét egy tömeglövöldözésben az amerikai Pennsylvániában. Közölték a helyi hatóságok. A támadással gyanúsított férfi szintén meghalt, miután a rendőrök tájékoztatása szerint végzett magával. A nyomozók még vizsgálják a tragédiához vezető körülményeket, az indíték egyelőre ismeretlen. 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait 12,6 kilométeres mélységben, közölte az amerikai Földtani Intézet. Épületek rongálódtak meg, 9 országra adtak ki szökőáriadót. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. Gyuri László megnyerte a spanyolországi Villanában rendezett Challenger tenisztornát, miután a döntőben 2 játszmában 6-4-6-4-re legyőzte az észt ellenfelét. 4-1-re legyőzte a Bor 1919 együttesét a TSC a szerb labdarúgó másodosztály 13. fordulójában. A találkozót Zajcsárban rendezték meg. Változóan felhős, időnként napos idő várható ma Vajdaságban. A reggeli órákban helyenként 6 fokig hűlhetett a levegő, napközben pedig 15 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, de a tartomány egyes részein időnként megerősödhet. Csapadék elsősorban Szerbia keleti és délkeleti területein fordulhat elő, a délutáni és esti órákban. A következő napokban is marad a változékony hűvös őszi idő, a felhős időszakokat gyakran szakíthatja meg napsütés, helyenként pedig hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A műszaki vizsgáztató autóada mostantól plávatacska. Mopedek, motorkerékpárok, személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és pótkocsik műszaki vizsgáztatását Adán a Tito Marshall utca 14-es szám alatt végezhetik el. Valamennyi járműtípus regisztrációja és biztosítása, valamint a forgalmi rendszámok kiadása gyorsan és egyszerűen. Plávatacska ADA. Foglalja le időpontját a 024 853 355, illetve a 069 187 00 61-es telefonszámon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Innentől.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 000 dinári, kedden és szombaton 19:30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A közel-keleti háború elhúzódása tovább súlyosbíthatja az energiaválságot a közelgő fűtési idényben, és Szerbiára is terheket róhat. Az üzemanyag árak már hónapok óta emelkednek. Az ELETES szempontjából kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítsa a NISZ működési engedélyét. Gáz szempontjából a jelenlegi kilátások szerint nyugodtabbak lehetünk, ugyanis az orosz szerződést meghosszabbították az azerbajdzsáni szállításokkal, valamint az udvarnoki és a magyarországi tárolói készletekkel együtt ez viszonylag gondtalan telet biztosított Szerbiában. Október 12-től hétfőtől a polgárok 10 féle kérelmet személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül is benyújthatnak a kataszteri hivatalok ügyfélszolgálatain, közölte a Köztársasági Geodéziai Intézet. Az új lehetőségek többek között a személyes adatok módosítására, a nyilvántartási hibák kijavítására és egyes ingatlanjogi bejegyzések módosítására vonatkozik. Több mint 21%-kal több új járművet helyeztek forgalomba Szerbiában az év első 9 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Januártól szeptember végéig összesen 33.448 új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet regisztráltak, 5.549-tel többet, mint tavaly az év első 9 hónapjában. Október 15-én kezdődik a fűtési idény Szerbiában. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint továbbra is a földgázzal és a tűzifával történő fűtés a legolcsóbb, míg a közvetlen elektromos fűtés kerül a legtöbbe. A különbség egyetlen fűtési idény alatt akár 190 ezer dinár is lehet. 9 ember köztük 2 gyermek vesztette életét egy tömeglövöldözésben az amerikai Pennsylvániában. Közölték a helyi hatóságok. A támadással gyanúsított férfi szintén meghalt, miután a rendőrök tájékoztatása szerint végzett magával. A nyomozók még vizsgálják a tragédiához vezető körülményeket, az indíték egyelőre ismeretlen. 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panama déli partjait 12,6 kilométeres mélységben, közölte az amerikai Földtani Intézet. Épületek rongálódtak meg, 9 országra adtak ki szökőáriadót. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. Gyuri László megnyerte a spanyolországi Villanában rendezett Challenger tenisztornát, miután a döntőben 2 játszmában 6-4-6-4-re legyőzte az észt ellenfelét. 4-1-re legyőzte a Bor 1919 együttesét a TSC, a szerb labdarúgó másodosztály 13. fordulójában. A találkozót Zajcsárban rendezték meg. Változóan felhős, időnként napos idő várható ma Vajdaságban. A reggeli órákban helyenként 6 fokig hűlhetett a levegő, napközben pedig 15 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, de a tartomány egyes részein időnként megerősödhet. Csapadék elsősorban Szerbia keleti és délkeleti területein fordulhat elő, a délutáni és esti órákban. A következő napokban is marad a változékony hűvös őszi idő, a felhős időszakokat gyakran szakíthatja meg napsütés, helyenként pedig hosszabb napos időszakokra is számítani lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

0: az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.
1: Adai Rádió. Hírek minden órában.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadást

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Az önkormányzat dísztermében került sor az újabb házvásárlási támogatások szerződéseinek aláírására. A Dakőség önkormányzata ezúttal saját forrásból összesen 9 egyedülálló szülőt és házaspárt támogatott otthonvásárlásban. 2019 óta 73 egyén és pár részesült ilyen jellegű támogatásban a Dakőség önkormányzatának jóvoltából, a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig 2022 óta 100 egyén és pár házának megvásárlását finanszírozta. A visszanemtérítendő támogatások kulcs szerepet játszanak a községünkben élő lakosság megtartásában. Ennek fontosságát felismerve azon fogunk továbbra is dolgozni, hogy ehhez megteremtsük a körülményeket. Gratulálunk minden sikeres pályázónak!